Dini, atut kocok. Toyo-toyo kinepruk mawi asto iring tengen. Saknaliko sirno margolayu sang Brajadanta. Sirnanipun Brajadanta. Inak.